Nézzük egymást, nézzük, regényket regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk? Hallgatjuk és csodálkozzuk, urakasszonyságok. Zene szól, a láng ég, kezdődjön a játék. Szemem pillás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, urakasszonyságok. Régi vár, régi már, az mese ki róla jár. Ti is hallgassátok.